Michael Jackson, il-ġenju ta' Michael Jackson fil-mużika tiegħu. Ma tistax tiddiskutiha assolutament. Billie Jean, Bejzi Breakfast Band tal-mlum, is-seba neqsin 5 minuti. Dan entertainer bis-serjetha wkoll, eh? Robbie Williams, Let Me Entertain You.